0: sétált, együttesben táncolt és koreografált. 1981-től az országban elsőként szervezett és vezetett cigánytánc tábor fiataloknak. Időközben elnyerte a népművészet ifjú mestere és az örökös aranysarkantyús táncos díjat. 1991-ben pedig megalapította a Mágyasi Lógyi Mezei Virág nevű roma népzenei együttes. Beszélgetésünk idején éppen harmadik lemezüket vették föl, a Diózsi Bőt. Balázs Gusztáv ma már Hollandiában él. Feleségével Elzával mindketten táncpedagógusok, iskolákban, táncegyüttesekben és tánctáborokban tanítanak. Zenekarukkal pedig Hollandiát szervezik.
1: Bandarimó Csandar.